0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.
1: Check it out.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Super DJ Radio. Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.
2: The joys and laughter together with fun. We'll take your time.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Szuper DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Where did you come from, Cotton Eye Joe?
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó! Oh.

0: be cool.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

Az sziasztok mindenkinek, csendvetesen jó délelőtöt kívánok, itt a Boriszkát halljátok élőben, egyenesben, nem pedig görbén, remélem velem tartotok az elkövetkezendő 4 órában. Majd az első kettőben mindenféle ébren tartó muzsikákat használok.

fontos érdekes információkat igyekszek belétek táplálni, de szép mondat lesz ez. Aztán majd délattól érkezik majd a Boris K. Szuper kivéve, majd várom a zenei kéréseket, kívánságokat, az Isten tartsa meg a jó szakásatokat, az is malamban. Érőzzétek ezt a szép őszi napot, jó szórakozás mindenkinek!

Hogyha mondod, fél magyar, fél angolul, van muzi barátom, szépen megkeverte itt a nyelveket. Van, de szólnak kellemes kívánságot, és jó napot kívánok, vagy ezt a hegesztőnek, Csorvás, hogy neked minden rádió, szuper rádió hallgatónak, és a ispán úrnak is kellemes szép napot kívánok, hogy innen nekem is a családnak családostól jelen van, úgyhogy mindig örülnek nekünk, hogy vagyunk, köszönjük szépen, örülök, hogy velünk vagytok. Kartner Emesek királynának is természetesen, bizalakok dolgoznak, de füllel azért velünk vannak, úgyhogy nem csak lélekben, de füllel is, Geringer Norman úrnak is kellemes szép napot kívánok, Érsek Halmáról nagy az üdvözlet, és természetesen Gábor Bálint úrnak is, aki szintén írja, hogy dolgoznak a vidalakók, az nagyon jó történet, természetesen kitartás, holnap már kispéntek bizony-bizony megy a 7000-re, Ladász Szabi, szép napot kívánok mindenkinek, szervusz kedves Szabi, örülök, hogy te is velünk vagy, úgy tartsa meg a szokásotokat, nem sokára jön a napi viszló.

picbogárkák, poén muslicák, mókakaticák. Mókaticák az milyen jó, nem? Na várjál. Vannak azok a viccek, amikor annyira szalok, hogy attól jók, nem, hogy nagyon szalok. De kérdez szépen, ez egy heti hetes szintű vicc, hogy hát hermafrodita sétál az erdőben, és hát tulajdonképpen hall egy ilyen hangot, hogy itt fekszek mesztelen, kívánlak esztelen, gyere hozzám mesztelen. Hát nem tudja, mire vélni emberünk a dolgot, sétál tovább, megint hallja erdőből a hangot, de már hangosodik, hogy itt fekszem mesztelen, kívánlak esztelen, lép hozzám mesztelen. A tisztásra él az ember, és látja, gyönyörű, szép, telti domó, ez a nagycsöcsőnek egy ilyen szebbik, mondjuk úgy, metaforája. Gyönyörű, szép, szexi lány, teljesen valóban mesztelenül fekszik a tűz mellett, ránéz és mondja, hogy hát itt fekszek mesztelen, kívánlak esztelen, tér hozzám mesztelen. El azt mondja, csáó, itt vagyok fasztalan, kérésed hasztalan. Köszönöm, köszönöm. Remélem azért éreztétek ezt az Oscar-vádos drámai hatást. Na, mi a különbség az izgalom és a stressz között? Az izgalom az, amikor a feleséged terhes, hát a stressz, amikor pedig a titkárnőd. Na most akkor jön a mind a kettő egyszerre, mert akkor ugye mondják, hogy ikrek tejtej mellett haladnak, és nem is ikrek ráadásul. A házaspár Szafarin veszi részt, egyszer csak az asszonyt egy óriási hímgorilla kezdi kerülgetni, látszik rajta, hogy rájött ugye a párzási kedve. Az kétségbeszten sikoltozni kezd a férjének, Béla, csinálj valamit, ezt a gorilla nem akar előszakolni, azt mondja a férj, na, ennek próbáld bemagyarázni, hogy fáj a fejed. A templom ajtaján egy bekeretezett tábla hirdeti, ha megbántod a bűneidet, akkor lép bejebb nyugodtan, alatt a halvány női kézírással, ha nem mindet, akkor hív fel 0-43-45-239, mert igen, ez is egy nagyon jó veszélycsiforna, bár egyébként ez természetesen messzire vezet, de azért mondjuk úgy, hogy is megvan a poén pikantériája, még akkor is, hogyha nem mindenki veszélytelmes ezeket poénnak. Na, pesgősök, folytatásban, vál már, és ebben lehet a vegyük.

Mindenkinek köszöngeti szépen, szavaztok, kedves most érkezőtek. Norbert úrnak is kellemes szétabot kívánok, egészen pontosan Máriának és Norbinak is. Nagyon jól vagy, köszönjük szépen, remélem ti is jól vagytok ott Pécsett, úgy tudja mondani, nem Pécsen, ugye Pécsett, ezt így mondják szépen. Szervusz, Hopi úrnak is kellemes szétabot, nem is vagy tőlem messze, Tatabányán próbálkoz haladni. Hát Bicskénél figyelj, ott van a szerelés mostanában. Buzgán Attilának is üdvözöllek, jó napot kívánok, Mazsik is asszonynak is természetesen. Kiskedi csokkolom, örülök, hogy te is velünk vagy, és várom az integetés Hopi úrtól, közben Isa István urat említettem már, említettem Szabit is természetesen, nagyon sokan itt vagytok, köszönjük szépen!

keresi a Viber számunkat 0670-95-95-95-ös, és van egy bulikás hívó, és az elsősorban bulikkal, rendezvényekkel, sztárfellépőkkel kapcsolatosan működőképes, ez pedig ugye a 0632-19-94.

És ez a mai morgás, hogy kicsit talán hosszabb lesz a megszokott, mert ezt nézzétek el nekem, de hát kit fog nyírodni dolgoktól, tehát vannak gondolok, amiket egyszerűen nem nagyon tudok hova tenni, elpakolni, magamba folytani. Ti pedig szerencsétlenek azért vagytok, hogy hát legalábbis látok el a feladat, hogy jó, kiveszélem magamból, ti pedig vagy egyetértettek, vagy nem, de legalább az nagyon fontos dolog, hogy meghallgatjátok a dolgot. Ugye nagyon sokszor mostanában ugye ostorozom ezeket a tehetségtelen kutatókat, különböző celebritásokat, meg ilyeneket, azt gondolnám, hogy tényleg a celebekből kéne kevesebb. Az a helyzet, hogy hát nem csak a celebekkel van itt baj, a celebritationnel, hanem a public relationre, ugye azt szokták mondani, hogy a egyszerű közembernek az inger küszöbére ható szakértőkkel is. Ezek a szakértők, ezek közül van, aki, hát szokták mondani, hogy ez a, hát szokták ezt mondani, hálószoba TikToker, tehát valójában nem szakértő, aztán van az a szakértő, aki, hát nem tudom milyen iskolát, de elvégzett valamit, vagy legalábbis valamint titulusnak örvend, viszont hát a tudása mondjuk úgy annyiban, hát hagynémi kivetni valót maga után, és azok a legrosszabbak számomra, akik ilyen-olyan történésznek, meg kutatónak vallja ki magát. Én is kutató vagyok, én a hűtőbe szoktam kutatni sör után, de ezt maximum nektek mondom el, és nem csinálok belőle egy ilyen publikációt, és nem megyek el televízióba magyarázni. Na most a következő történet van. 300 éve kutatják körülbelül, hogy a magyar kolonán miért ferde a köröszt. A köröszt méferde a magyar, kutatják méferde a köröszt, és jönnek teóriák. Most a másra mindenféle teória megdőlt, de most két darab ember, egy ilyen történész, a nem tudom milyen fagyanta iskolába végzett egyik kis barátunk, meg a másik a kutató, akinek hát akkora szódás szemüvege van, hogy távcsőnek is elmegy, mindegy, odaállnak ilyen kitérdett gallérú garbóba, és osszák az észt, én meg hülye megeszem, meg kifizetem érte a tévéműsort, és itt oldalt már fáj a hülyeség. Azt találták ki, hogy a koronán a kereszt azért perde, figyeljél, mert a magyar néplelket képviseli azáltal, hogy a magyar népet nem lehet megtörni, csak maximum meghajlítani, mert a magyar nép olyan hősies, hogy hajlik mind a nátszál, de nem törik sose. De figyeld, a számot nem én találtam ki, ezt így leadták a televízióba, mondom. És nem mondom, a narrátornak kicsit föltart a szemöldöke, de utána azt mondta, ez így van. Na most a néplélek nem igazán szerepel a magyar koronában. A néplélek meg a magyar korona, ritkán a magyar nép ritkán hord bármilyen koronát, királyit, egy maximum olyan koronát, amit a fogorvosa csinál neki körülbelül. Ez az egyik. A másik dolog, hogy a kereszt minden egyenesen áll, mert Jézus csak addig volt Ferdén a kereszt, amíg vitte a Golgotára, onnantól kezdve, hogy szerencsétlent megfeszítették, onnantól kezdve az egyenesen át. Ezt nem eldumálni, megmagyarázni, meg kitalálni, meg belevenni dolgokat. Ugyanis nagy valószínűséggel a következő történt, bár mondom, én sem voltam ott. De nagy valószínűséggel az történt, és kicsit most megpróbálom így elviccelni, de egyébként valójában tények, különböző iratok is vannak ebből, hogy mi történt. Ugye, amikor el kellett rejteni a koronát, hogy a török ne tudja elvinni, és ugye utána a tomorék leszármazottjai előszedték és megkerült. Most abban nem menjünk bele, hogy elvitték Amerikába, hogy került vissza, de tényleg ne is menjünk bele. Ezt egy ládába bezárták, és elásták ezt a koronát, hogy ne lehessen megtalálni, aztán előszedték. Csak nem volt meg a kús. Hát eleve ugye ennél több magyarra kell mindent rávízni, mert elfelejtünk mindent, én is ilyen vagyok. Kulcsot felrakom valóban, szavaztok. De a következő dologban, nagyon fontos dolog, akkor megpróbálták kinyírni, nem tudom hogyan, mert hogy kiírtak egy lakatos, tudod, csak aztán nem olyan szakember jött, mint mostanában a szakemberek, vagy egy lakatos nevű ember jött, aki azt mondta, ért hozzá, nem értett hozzá, elkezdték ott feszegetni össze-vissza. Feszegették azt a kurva ládát, kinyírt nagy nehezen, de hát megsérült a dolog, megsérült akkor. Vissza kellett egy-két díszt is tenni rá, hogy elfelejtik mondani, hogy nem csak a kereszt lett ferde, hanem basszus a magának az egésznek a teljes terjedelmébe lettek különböző hibák, amit aztán megcsináltak. A keresztet aztán merték visszalakni. De jó, ezt képzeljétek el, Józsi, tedd be, visszaadtam, hogy rá el van görbével, aztán meg fogják tudni, hogy elbénáztunk. Hát figyeljél már, jó ember, hát akkor fordíts vissza te.
Hódítson vissza, én hülye vagy, az kezembe marad, eltörik, mit fognak inni, hogy levette a jóisten a kezét a magyar népről? Hát az a legszörnyűbb történet. Ha meg megtudják, hogy én töltem, azt a ló után kötnek, hát kinek kell, tedd vissza, te nem tették vissza. Úgymond, ez semmi baj nincsen, le voltak fosva, oké. De hogy most, 2026-ban, amikor már AI csinál mindent, mert majdnem készülünk a géntérképpel, ahol már a Holdra visszamegyünk lassan, a Marsot fel akarjuk fedezni. Senkinek nem jutott eszébe, hogy add majd azt a koronát, add meg, azt majd étvégén megcsinálom én, és akkor majd az jó lesz. Nem, inkább teóriákat gyártunk, és jön a külföldi turista, nézeget ezt a szerencsétlen, jobb napokat látott magyar koronát, és nem meri megkérdezni, mert jaj, hát kérdezi, Steve, well, hát mi van abban a koronával, mint az a magyaroknak a történet, ez az, hogy nagy megkérdezi, megharasztanak, megsértődnek, holott nincs rá válasz, nincsen rá magyarázat. Ez annyi történt vele, megsérült, elgörbült, azóta senki nem váratta a váratságot. Komolyan mondom nektek, én műszaki ember vagyok, ideadnák csütörtökön a koronát, én péntekre megcsinálom. Lehet, hogy nem lesz olyan nagyon szép, de legalábbis megpróbálnám. De hogy ahelyett, hogy ezt elmondanánk, hogy ami egyébként semmit nem volna a koronának a maga, nem csak a formatervezésről, hanem az üzenetéről, az, hogy a vészteres és végzetteres idők szakokban hogyan mentették meg, és ezért miért sérült meg, és miért, semmit nem volna, nem, hanem inkább jönnek ezek a emberek is megmagyarázzák, amit nem kell. És hát én kurva ideges tudok lenni, olyan ideges tudok lenni, hogy én konkrétan így plantagockásra karmolom magam, gyönyörgöm. Kedves szagemberek és ilyenek. Ne fejtsük meg, amit nem kell megfejteni. Nem feltétlen fontos kell megjavítani, nem akarjuk, de ne találjunk rá hülyet teóriákat, legendákat, mert ez kurva ciki. Szerintem legalábbis. Köszönöm szépen!

maradt a konferálás a hangsúlyban. Na, de mindjárt érkezik a időjárás előrejelzés. Köszönjük, és jó lenne, jó kis Márti szóval meg a folytatásban, az itt kérem a Hello!

Hát hello, időjárás 18 fok van, bizony jó az időjárás, nem is volt hűvös az éjszaka se, legalábbis egy kicsit melegednek éreztem, mint tegnap ilyenkor. Mit is vegyünk föl? Azért réteges őszi öltözet már el kell, ezt nem kell mondani, gondolom. Szerdán ugyan marad a túlnyomos napos idő, csak időnként zavarhatják meg felhők a napsütést. A déli délkeleti szél napközben többfelé élénk marad, délután 26 fok között alakul a legnagyobb hőmérséklet az országban. Azt mondja, igen, kellemes az idő. Még nagyon jó idő lesz holnap is, de csütörtökön azért megérkezik a hideg pont, péntektől azért lehűlés lesz. Csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől egy hidegpont közelíti meg a térségünket, napközben elszórtan késő délutántól estétől pedig több helyen alakul ki eső, zápor, meg még zivatar is jöhet majd. Hajnalban 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, a szélesebb nyugat, észak-nyugati tájakon lesz ugye enyhébb a reggel. Napközben még marad a 22-29 fok, gyerekek, októberről beszélünk, de pénteken aztán eleinte keleten, észak-keleten és délnyugaton még előfordulhat helyenként eső, zápor, és ezzel mindenképpen számolnunk kell, és hát észak-nyugat felől szakadozni fog a felhőzet, a legtöbb helyen újra napos idő várható. Hűl az idő, úgyhogy észak-nyugati szelet többfelé élénk, főként Dunántúlon, erős helyenként viharos lökések kísérik majd, véget ér a meleg nyár utáni idő, úgy tűnik, most már 15-23 foknál nem lesz melegebb, ami nem annyira rossz, viszont a hideg miatt azt kell mondanom, hogy hát azt kell mondanom, hogy bizony erősebbnek érezzük majd a hűvöset, a szelet is természetesen, de azért attól függetlenül legyünk igazságosabb, mert mondjuk úgy, hogy azért elég sokáig volt jó idő. Na, a pénteki napról beszéltünk. Szombaton délnél nyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. A déli szél leginkább Sopron környékén nélkül meg, legmagasabb hőmérséklet 13 és 20 fok közé alakul. Itt a cica fénykép ugrott föl ide, ő is nagyon szereti az őszt. Orvos meteorológia, szerdán továbbra sem várható frontatás, de a délelőtti melegedés miatt egyeseknél lehetnek vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés is ugye előfordulhat. A legbelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tompábbak, fáradékonyabbak és akár migrénesebbek is lehetünk, pláne ha hajlamosabbak vagyunk rá. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre. Közlekedés meteorológia. Szerdán továbbra is napos csapadékmentes időben lesz részünk, így mindenhol száraz utakra számíthatnak a közlekedők. A Dunántúlon és az északon mondjuk úgy sokfelé élünk, nyugaton, észak-nyugaton, akár még erős is lehet a déli szél, ez ugye csökkentett a járművek menet stabilitására, esetleges közlekedés kívánnak. Pollen jelentés. A gombák mindig magas koncentrációban, a pallagcsövek közepesben, illetve libatók, kenderfők és családfélek is vannak a levegőben, ezzel ellen tessék védekezni, és a Varcsinál is kellene szerdasz idő várható sok napsütéssel, igazából több felhő van még az égen, de ez el fog múlni, délután 24-26 fokot is méretünk, a vízhőmérséklet 16-30 fokos, természetesen nem fürödni, hanem jól érezni magunkat, ez mindenféleképpen nagyon szép az őszi Balaton, ajánlom mindenkinek megtekintésre, nem sokára közlekedési információkkal jövök, itt Martin Szolveig érkezik, és aztán majd a Szák Noel féle Lokapipőn nótát is hallhatjátok.

Rubi Gyuri úrnak is kellemes szép napot kívánok, örülök, hogy te is felünk vagy, és persze, ha jól olvasom, Kertész Krisztián úrnak is szép napot kívánok. Ügyek Tibi úr, neked is hello, hello, légy szíves a kérdésemre, ha lehet, akkor add meg a választ, mert szeretnék egy picit erről is beszélni, köszönöm. Persze, hogyha nem titok.

Istenem, kedves Tibi! Engednek, hogy a rádió kívül is, hogy a barátságunkra való tekintettel is fogad őszinte részvétemet. Az egyetlen édes testvéred írja nekem, hogy András már nem jön többet. A Bamako-ra nem nagyon fog tudni élni, mert nincsen már az élők sorában. Kedves Tibi, tényleg nagyon sajnálom, és legyen neki könnyű a föld, és a családnak, és neked is természetesen. Kitartást a nehéz napokra, és megnyugvást és szelíd vigasztalást kívánok. Tudod nekem, hogy én voltam a kedvenc műsorvezetője még az előző rádiónál. Nem szégyen és nem is baj kimondani a Lazánál, hiszen 16 éven keresztül dolgoztam annak a rádiónak, és végtelenül megtisztelő, hogyha valaki azt ír, hogy én voltam a, vagy vagyok a kedvence is. Örülök, hogy egy picit sikerült vidám pillanatokat csempésztem az ő életébe is.

nagyon szépen 10 óra 54-es vizités szerint az M1-es autópályán Budapest felé több helyen szakaszos tolódás alakult ki. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassul kicsit a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalat, lassulás, torlódás, és hát mondjuk úgy Hegyeshalom felé, vagy az oldalon Bicske térségében is karbantartási munkákat végeznek, ráadásul a 33-es és a 39-es kilométer között haladnak mozgóterelésel, ahol a külső sávot lezárták, több kilométeres már a torlódás. Aztán az M5-ös autópálya Röszke felé a Lajos Mizse térségében szintén dolgoznak a munkások, a 71-es kilométernél egy sáv járató, 5 kilométeres a kialakult dugó. Azt lehet kerüljétek, ha tudjátok. Aszfaltoznak a 81-es főúton Kisbér közelében a 43-as és 44-es kilométer között, a forgalmat jelző orrok irányítják, mindkét irányban lelassulnak, tolódnak a járművek. Az M85-ös autó Sopron térségében a 88-as és 92-es kilométer között alagút láncban karbantartási munkákat végeznek, ezért mindkét irányban lezárták ott az autópályát. Holnap éjjel 2-ig tart ez a járműveket, ugyanis a Sopron észak és a Sopron centrum között a 85-ös főút, nagyon figyeltek arra, onnan nagyon nehéz visszakeveredni. Az M5-ös autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között, a Letenye felé vezető oldalon lezártak a külső és a belső sávot burkolt felújítás miatt, a forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sáv alatt Budapest felé a középső és külső sáv járható. Az 5-2-es úton Fülöp-Szelesi Sót, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is dolgoznak az útépítők, a félútpályát lezártak, napközben tolódásokra számítsanak Kecskemét nyugati határában az autósok, a Kerekegyházi Icsáki kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek, a 9-es kilométernél munkaidőben mindkét irányból is tolódások várhatóak. Nagyon vigyázzatok magatokra, Boriszkára, szépványokra, a kerekvilágra, mindenkire hazavárnak, mindenkit meg oda is, ahova elindult, ne felejtsétek el, hogy természetesen a munkásokra is vigyázzatok, dolgoznak, hiszen ha ti nem vigyáztok rájuk, akkor nem vigyáz senki.

Petri Zsolti kedves Drusztán Pierce-Fielden járt, és járt természetesen minden példa kocsmákat megtalálni, megmutatni, és az ő találta, hogy kicsik az Egyesült Királyságig kell utazni, kicsit arrébb van, mint megtakadtátok volna. Szörvesz kis falu egyébként, és ez az armasztói faluban néhány kilométerre található Chipstontól. Általában a környékbeli barlangok miatt jönnek látogatni, pont azért, hogy barlangok vannak arrafelé, ugyanis a faluban egy darab kocsma van nehéz összekeverni, ez pedig ugye a Pierce-Field. A Pierce-Field a közeli birtok nevét viseli, és az 1800-as évek közepén nyitott fogadóként az évek során a szálló vendégforgalom egyre gyérült, ezért aztán ugye átalakult egy igényesebb falusi kocsmává, ami kézzétek étteremként is működik, mivel egyedüli vendéglátója településen így az árak egy kicsit magasabbak, de vannak akciós időszakok legalább. Az italválaszték főleg Commerce, a Brains First, de Essa-s csöreiből fél pintet kóstolva, mert mondani, hogy nem rossz az a Commerce sör. Egyébként én azt nem ismerem, de nagyon szeretem az olyan sörfőzdéket, ami az angol szokásokat követi. Egyébként maga a ház egy ilyen három szintesnek tűnik, lehet, hogy éppen lakásnak is van benne, ezt nem tudom megállapítani, viszont érdekes, mert külsőre minden emlékeztet, csak éppen nem kocsmára, talán azért is, mert szálloda volt ez régebben. A belső tér viszont nagyon igényes, és érdekesség, hogy nem, hát pedig kocsma is, tehát pubnak is van ugye ő adva, tehát alapvetően nem ezek a bútorzatok vannak rendemző, hanem süppedős motelek vannak, én nagyon szeretem ezeket, és ritkán lehet velük egyébként találkozni, úgyhogy nekem az különlegesen nagyon-nagyon kedvenc történetem az, hogyha valaki ilyenbe is bele mer vágni ilyen szempontból, úgyhogy mindenféleképpen ajánlom szíves figyelmetekbe, természetesen, ami szokásosan mondva, hogy igyatok és fogyasztatok felelősséggel, a Pierce-Field kocsmát, a Bencsik Zsolti találatát, a Tiszterlódon szőr, az Egyesült Királyságban. Na, magyar muzsika futatásban WDJ-s megoldásáról a Vágyom rá címet adhatjátok.

0: kosokkal kezdünk, mint mindig. Hát kedves kos, szerdán végre kedvet támadhat olyasmire belevágni, amit eddig túl merésznek, vagy akár kockázatosnak gondoltál. Válasz ki egyetlen termet, amely igazán lelkesít, és arra fordíts az energiáidat. Ez így jó. Bikák, a megszokott módszerek ma kevésbé vonzanak, és akár te magad is meglepődsz azon, milyen könnyen mondasz igent valami szokatlanra, pénzügyi vagy munkai kérdése, viszont ne csak a gyorsaságot, hanem a hosszú távú következményeket is nézzed. Ikrek, ma különösen gyorsan járhatod eszed, és sorra érkezhettek azok az ötletek, amelyek másokat is könnyen magaddal ragadsz, vagy amelyekkel leginkább. Ne akarj azonban minden felmerülő lehetőségre egyszerre ráugrani, hát akkor könnyen szétszoródhat a figyelmed. Ugyan, hogyha minden mondatot végig kiémelnek, nem? Nekem kéne kitalálni. Rákok! Szerintem akkor az adhatsz a legtöbbet, ha mehez kilép abból a ritmusból, amely az utóbbi időben túlságosan megszokottá vál. Hát hallgass a megérzésére, de ne hagyd, hogy pillanatnyi lelkesedésből túl sok mindent vállalj. Oroszlán, drága Leo, tele lehetsz tetvágyjal, és most mások is könnyebben felvigyelhetnek arra, amit képviselsz. Hát arra figyelj, hogy a lelkesedés mellett legyen konkrét terved is a megvalósításra. Szűz! Ma érdemes lehet elengedned azt a gondolatot, hogy mindent csak egyetlen helyes módon lehet megoldani, egy bizony-bizony engedd magadnak a kísérletezést, te közben tarts meg annyi rendszert, hogy ne veszel a hirtelen egyet lehetőségek között. Mérlegek! Váratlan meghívás, érdekes beszélgetés vagy új ismerettség tehet izgalmassá a szerdádat, egy könnyednek induló találkozásból akár komolyabb terv vagy, majd együttműködés is született bizony. Skorpiók, erős késztetést érezhetsz arra, hogy végre változtass valamin, ami már régóta bosszant, hát vagy visszatart. Egy jól időzített döntés most gyorsabban mozdított előre, mint a heteknyi töprengés. Nyilasok, a kalandvágyad ma különösen könnyen felébredtet egy szépen spontán program vagy váratlan lehetőség, különösen csábító lehet, ugyanakkor próbálnak belkerülni, hogy minden új inger eltérítsen attól, ami igazán fontos számodra. Bakvin Boriszka, meglepően hatékony megoldást találhatsz egy olyan problémára, amelyet eddig túl bonyolultnak hittél, de nem feltétlenül a megszokott biztos módszer visz legmesszebb, ezért érdemes legalább meghallgatni egy szokatlan javaslatot. Ha hajlandó vagy egy kicsit lazítani a kontrollon, több időt és energiát nyerhetsz, mint a mondjuk gondolnád. Vízöntők, ez a nap kifejezetten kedvezett neked, hiszen a különc ötleteid most nem csak érdemesebbek, hanem megvalósíthatóbbnak is tűnhetnek mások számára. Arra ügyelj, hogy a rengeteg inspiráció között kiválaszd azt az egyet, amely valóban egyik is tudsz vinni, persze, hogy híven csak akkor derül ki, ha belekezdesz, nem? De végül, de nem utolsó soron a halakoroszkópja, hiszen itt szerdán egy váratlan felismerés segíthet más szemmel nézni egy olyan helyzetre, amelyben eddig elakadtál, egy spontán döntés kellemes meglepetést hozhat, ha közben hallgatsz józan, eszedre már van olyan, de biztos, hogy van, úgyse jól fognak teljesülni, többiben nem érdemes foglalkozni, értől majd a kívánság műsorban várom a kéréseiteket. Egyébként Viber számunk 0-70-45-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-
1: ez itt a Szuper DJ Rádió.

Gyutak is, és nyilván nekem, hogy mi a fennő szobafogság. Reggel 8 és 16 óra között várni a csomagot, amit hozzá futár, vagy nem mozdul. Nyilván nekem valamikor nem jön ide. De nem mondom neked, rosszabb volt egyébként, amikor nekem azt ír, hogy 7.30-tól várható a csomag, és 7.29-kor csönget, és még nem vagy otthon. Kitartás, meg fogod jönni. Mivel helyget fölrakom, addig mondanám, hogy tudod, mit szeretnék egyszer, és minden csomag futárt, vagy csomag küldött nagyon szeretek, nem bántok én senkit. Csak ez milyen jó lenne egyszer eljátsz, hogy egyszer úgy vágyom, hogy egy ilyen DPD-s, vagy valami megkérdezett tőlem, mennyi az idő? Mondanám neki, hogy 8 és 16 óra között van valahol gyökér. Yeah.

Először a Dance Forever is, hogy gyorsan mondanám közben, hogy egy-két hibára hívják itt a szakértők fel a figyelmet, amit a legtöbb gazdi elkövethet, hogy a kutyát sétet. Az elég gyakran vannak ebből problémák, úgyhogy lehet, hogy hasznos egy-két instruáció. Azt mondja, bár az intro, hogy a forrás túlszolon tartása példa nagyon nem jó, ha a kutya nem kap elég mozgásteret, paradox módon még erősebben kezd el húzni. Erre nagyon figyeljünk. Kérdés nélkül más kutyákhoz közeledni. A pórázon történő találkozások rendkívül megterelők a kutyák számára, mivel a póráz megakadályozza őket abban, hogy a számukra természetes testbeszédet használják, illetve elmeneküljenek, ha szükségüket látják. Ne erőltessék ezt. Legyen nálad, hogy a kutyát sétáltasz jutifalé, jutalom falat persze, mindig tegyen el néhány ízletes feladatot a zsebébe a gazdi, ez kombinálhatja a fülvakarással, a dicsérettel a kutya legjobb akar lenni az ön számára, ne szokja meg, hogy csak ételért viselkedik, jó? Nagyon fontos. A helytelen a séta hossza és tempója ad is baj lett, a túl rövid séta nem elégíti ki a kutyát, a túl hosszú pedig kimeríteti, stressz helyzetbe hozhatja. Minél lépésnél tilos azért szagolgatni, erre figyeljünk, hagyjuk, hogy a kedvence felfedezze a környezetet, miközben ő szabályozza a tempót és szükség esetén gyengén irányítja, nem kell rángatni. A flexipórász használhat a zsúfolt helyen, ez is probléma lehet egyébként, a sok méteresre kihúzható pórász könnyen összekavarodhat a lábak közül, vagy kiszámíthatatlan baleseteket okozhat, nem feltétlenül kell benne mindenféleképpen erőltetni ezt a dolgot, egyébként ezzel én is egyetértek, úgyhogy érdemes ezeket megfontolni, neten betartani.

Kérlek szépen, bizony itallal fiatalítja magát egy üzletember a hír szerint. Az 52 éves tájpődi üzletember méghozzá Rajánka Nano életében jelentős boldogtárba közel módon, ugyanis egy különleges koktélt kezdett el fogyasztani, mely állítás az elint csodát tett a szerveivel és idegrendszerivel. Hát kézzel, mit iszik az ember? Azt mondja, hogy reggel és este egy-egy pohár krokodili vért iszik, mert egy Lao Cao nevű rizsből és cukornedmészből készült, nagyjából 40% körüli alkoholtartalmú szesszel földob. Mindezt már több mint két hónapot teszi azok után, hogy meglátta, hogy krokodil falmon ilyet árulnak. Húj, elég bizarrul hangzik mindez, ráadásul az ital egyáltalán nem nevezhető állatbarátnak. Egy krokodilból ugyanis körülbelül csak két pohárnyi ital az elegendő vért tudnak lecsapolni, ad az üzletember hóbortja napi egy állat életébe kerül borzasztó. Azt sem mindegy, hogy milyen krokodilokat választanak ki a koktélhoz, a vevők előnyben részesítik a 3-4 éves akadozókat, ugyanis ezek a legerősebbek, és az ő bérük van a legjobb hatással állítólag a fogyasztókra. A helyekre egy része úgy tartja, a krokodilok vérének fogyasztása javítja a vérkeringést, erősíti a vörösfehérjét és növeli a számukat. Van, akik azt is gondolják, hogy akár a nemző képtelenség ellenszereként is működhet, holott erre semmilyen orvosi bizonyíték nincsen, hát ez a hülyeség, csak szerencsétlen krokodilok ugye nem szólhatnak ebbe bele. Még de örülnék egyszer, hogyha, és nem akarok rossz rájú lenni, ha egyszer, mondjuk a vértevő embertől ők is vennének vért, persze.

Nagyon szép névnapot ünneplünk majd, kedves gyerekek. Nem tudom, hogy tudjátok-e, milyen névnap van. Hát bizony, ma az Amáliák ünneplik a névnapjukat. Ritka név, de nagyon szép. Az Amália egyébként germán eredetű, jelentése az amálok, gót király család és védelmező. Természetesen nagyon boldog névnapot nekik. Csak úgy, mint másodlagos mai névnapként a Gilót, Vendelina és ünnepel, sőt van Baksa, Gerold, Rodion, Engelbert, Szergius, Békény, Márkus, Etelka névnap is, boldog névnapot nekik is. Holnap majd a Koppány névnapját tessék ünnepelni. És az ötésnaposokat szeretném kihagyni. Nagyon boldog szülőnapot mindenkinek, kinek ma van, vagy éppen ma tartja.

Végedre is az izomokszikánság kosarat kezdődik a kívánság műsor déltől. Kérjétek, kívántok sok-sok józanit, nyitok, ez így vagytok a kérül, kívánok. Én pedig teljesítem őket. I don't know, Bali Bászor, viszont zárom itt a két órát. Blackbox felvétel érkezik.

0: 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
1: Ötben romantikus dallal kezdem a kérések kívások sorát. Bődőszavi úr volt a leggyorsabb, aki kért tőle, és láttam a lőtésten Alton Família kis mémjével, ezért aztán az ő kérése a legelső, ez a vannak kivételek, ezen Alton Família, de kezdve kérések kívánságok.

nézted. A kérdések kivétel nélkül szólnak, hölgyek urak, Sagadi Dominik kérésére írja nekem jó Daninak, Tápió Szeléd a Kummantó királyának. Jaj, de szép is. A sok-sok munkáért, amit elvégez, valami zenét kérnénk át, a pörpögeti magát, hát akkor az ebéd mellé kummantás végére egy kis fűrésznóta ad menjen. Hiszen húzd meg jobban, menjen a munka, kedves Tápió Szelén élő jó Dani. Sok sikert azért, kicsit tessék pihenni is. Te meg kedves Dominik, ne légy már ilyen hajcsár, hiszen pihenni is tudni kell. Jön a felvétel!

volt a felvétel, a folytatom pedig kicsikét más stílus, megint csak eklektizálom kezelre, mert hogy Gál János úr kérését teljesíti. Na hát haló, szeretnék kérni, ami szintén nem hétköznapi dal, szóval jön a Diplom Dájcsőbe felvétel egy kis chill zene akasztításhoz, még amúgy 1000 éve kértem, hát így van, örülök neki, hogy 1000 évig vissza tudsz emlékezni, viszont a dal nagyon jó, és a akasztításhoz kitartást kívánok a munka végzésre is. Jön a felvétel, ez a Diplom, és persze a Dájcsőbe.

Megőszül a folytatásban pedig lehet, hogy Imkan Trulci, mert olyan DJ Bobo felvétel érkezik, mint rengeteget hallgattunk, amikor nagyon nagy sláger volt, egy TDK Maxell és hasonló kazettákon terjeszgettük a kis temet, de a Club verzió, emlékszem, hogy SSTDK-n létezett, és nagyon szeretek első dobot, egyrészt sokkal, és azzal is kezdtem a digitálban a verzióban. Lakna Tobor kérésére szólna felvétel, persze most már nem kazettáról, jön a Let the Dream Come True, most küldöm magamnak, hiszen szeretem magam, így van. Bolond ember, aki nem szereti magát szerintem. Jó, de kedves Tamás, jön a felvétel!

vitatkozóan, hogy az AI felvételek mennyire tesznek jót nekünk és mennyire nem. Én azért azt mondom nektek, hogy jó, ha van, inkább jó, ha van, mint ha nincs. Én azt gondolom, hogy ezek az AI felvételek, hogy vannak videók, legalább egy csomó újat megtudunk ebből a dologból. Például így került a lemezjátszó korogjára, a székel meg a piacjövő felvétel. Katerdemese kérését játszanám természetesen. Szinte szuperek, a villanakók dolgoznak, de fülük ki csodaszabot mindenkinek. Szeretném kérni DJ Teslától a székel meg a figyú számot, írja Mesi. És küldeném a villanakóknak és mindenkinek, hogy szereti. Puszi, Mesi, jön a felvétel, kedves Mesi. Jöjjön a székel és jöjjön a fia, és együtt. Székel meg a fia és DJ Tesla folytatásban.

hogy fölábordott a szintén mondanám, hogy az a jó dolog, hogyha emlékeket tudunk úgy is éveszteni, hogyha átdolgozunk dolgokat. Mi van annak, és amit blues felvétel, és természetesen lehet azt mondani, hogy hát milyen dolog elektronikusan földolgozni blues zenét, szerintem mindenféle dolog jó, ami valamilyen szinten emléket hoz és okoz. Endről kérésére egy ilyen dal érkezik, Deák B. Gyuszi bácsi nagyszerű emberkének az emlékére, és hát mondhatnánk, hogy Póka Egonnak is, hiszen mind a ketten maradaként söröznek és néznek minket, remélem, hogy kellő vigyorral. A Hosszúlába Aston című dal érkezik, ez HBO Contentben, egészen pontosan a Hobó úrnak a nagyszerű írásából találták, Alice Lunara felvétel érkezik, tehát, és jön Endre kérésére a dal, kicsit emlékezzünk Egonra, emlékezzünk természetesen Deák B. Gyuszira is, jön a felvétel, ez a Hosszúlába Aston.

Mindnap élvezni a napot, amíg meg nem alunk szóltatok, és milyen szomorú a dal. Apropója. Tehát a lemez után nagyjából egy évvel repülőgép szerencsétlenségbe halt meg Buddy Holly, de érzem, és emlékezünk a folytatáson, viszont visszatérünk a diszkó zenékhez. Black Jean érkezik, Latos úr második kérésére, mert levél után ez a Company Blind, hát mi lesz a dal?

kérdezőben egy kis hangszemlétel a Gondogyúri bácsinak emlékezünk így Istvánnal. Egészen mondosan az emlékét ápoljuk és tartjuk abban olyan zenékkel, amiket mindannyian szeretünk. A Rhythm Noise Vocal Remixet választottam most, és a totteri megoldás van ezen a Keep On Running, és köszönöm.

Robi úr, mondja nekem, hogy láthatom a hétvégén is, nagyon szépen köszönöm, hogy erre emlékeztetek. De Robert úr, jön a felvétel, és nagyon-nagyon tetszik az a mostani kedvenc, a Beton Hop érkezik a Hello Hello-val, a 100 Sins-zel. Érdemes a klipot is megnézni, mert fantasztikusan nagyon jó, hogy két nagyon kedvenc kérdésem érkezik. Ez az első. 100 Sins, Beton Hop, Boriska mostani kedvence, ezt külön köszönöm, Robi.

0: Dilommalom, dinomdánom hegyek.
1: Nagyon-nagyon
2: kellemes
1: felvétel. A következő felvétel pedig azért nagyon gyönyörűséges dolog, mert akár szakításra is nagyon-nagyon jó. Írjon nekem Isti, hogy szeretném ezt a felvétel. Szintén tőled hallottam először, és nagyon szeretem. Hát nekem egy kicsit cenzúrázott, de azért az én nagy kedvencem a másik, a Carson Komával, nem csak Gabinak, hanem minden elhagyottnak vagy elhagyottnak érző embernek szólna a felvétel. Remélem.

keresztül gyorsan békésebb vizekre. Hello, érkezik a folytatásban Szarpér duóval, és a ködös dal a Vajla felvételével szól, a musika Endre kérésére szóljon, második kérésére szóljon, és a Szarpér duó felvételen megyünk tovább.

és én azért hadd köszöntsek külön, hiszen Szekeres Hadriánnak, művésznőnknek is van a születésnapja, neki nagyon boldog csillagot kívánok, önök 18, ő a másik, pedig Kovács Adri, az ő kérésére kicsit akar a mixek, az így Zsibor Linebigentével.

Na kérem, hogy Isa István úr kérésére jöjjön családilag a kérésben egy igazi emlékévesztős Roy Orbison és az Only the Lonely. Egyedül magányosan remélem azért nem egy csodat, nem is lehet. Én a családjában sosem magányos, én a felvétel Roy Orbison, Only the Lonely.

0: www.superdjradio.hu.
1: A Lonely után pedig Tűzlav Nazumot, Attila szeretne jó kis pitbull felvételt, méghozzá ebben az Eric Salonemiset választottam ebből a felvételek közül, az egyik legjobban szólott, ez a Fireball, Limitűzlabdával, újabb kérdés kívánság, ez itt az szó.

messzivel, átmesszivel innen a felvételeket mondhatnám. Így is Sanyi úrnak egy jó kérdés érkezik. Ismét kicsit rockizunk, kicsit egy picikét van a lélába, és mondjuk Albert Hammond érkezik az I'm a Trainer. Kívánok mindenkinek, szépen, Boris, jókat zenék, köszönöm szépen, jókat kértek, én jókat játszok.

keressük. Egy kedves ismerősöm kérésén, szóval igazából a klasszikus időkből szóljon, Kassi barátunknak a felvétel, és a dal pedig Alexander Stan, és egy kellemes kis dal, mindig egy örök kedvenc Alexander Stan, Sex Week, és persze kérés kívánság Kassi úrnak, köszönjük szépen, jön a muzsika!

Viszont a hölgyek is megkönnyekeztek a kérésekkel, lehetne egy Florida Love, bármilyen jó kis emlésben. Hát, Dirty Bass szerint egész jó kellemesen megoldottam. Lehet, hogy mehetünk. 14 óra kívánság műsor van, tessék én kivenni, még talán belefér a kérés kivettek. Tegyék meg hölgyek, azok a tétjeiket.

Szerintem Zsuzsának is van kérése. Bele se vele gondolni, miért van ez a kérés. Szadom azon, eszem, nem. Rihanna, Britney Spears együtt. Köszönöm a kérés, hogy szól a dal, és csak vicceltem.

felé a szíves figyelmeteket, hogy 18 órától Dr. Tom orvosolja az unalom problémát, és 5. világ azt követi majd 20 órától. Érdemes hallgattatok az urakat, mint ahogy a szuperegyezőt minden időben. Utolsó ötök kérés és kívánság az utolsó ötök felvétel, inkább így mondanám. Béci úr kérésére a régi szép időkre emlékezhetve, jaj, nagyon nagy kedvencem érkezik. Egy kicsit funky szörmix előtt a Baby's Got Back. Utolsó ötöként nagyon nagy emlék, nagyon nagy sztori.

Nökrész van az elodalban, viszont én elköszönök tőletek, de persze nem örökre, igyekszek mindig jobban jönni, lehet, hogy holnap reggel sikerül majd a rizgódba egy nagy felevöltet, ez a búcsúzás, nem az örök, viszont a dámmal én köszönöm meg az elmúlt 4 óra megtisztelő figyelmét, túlség felvételével, köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most... Leleplennyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most...

0: Csak te kezdzel élünk.
1: Maradj már, Jane! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
2: Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina. Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: Száz százalék sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Csodálatosan szép délutánt kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Én Kukori bácsi vagyok, a kézzel következendő két órában szeretne szórakoztatni benneteket. Bízom benne, hogy ez sikerül. Először is szeretném megköszönni kedves Boriszkának a fergeteges délelőtti adását, műsorát. Hát ez nagyon szuper volt. Egy nagyon-nagyon picikét tudtam belőle hallgatni, mert az állam elnyomott, de köszönjük Boriszka, visszavárunk. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultafarkú malasztúr. Érezzétek jól magatokat, kellemes fülelést!

És már is bejelentkeztek a Viberen, kedves hallgatóim, itt van velünk Csörgő Zsolt, Zsolca. Szép napot, Kukori bácsi, ugyanezt kívánom néked is, kedves Zsolca. Érezd nagyon jó magadat. És itt van kedves Bagyesz Csorvásról. Szia, Kukori bácsi! Bagyesz a hegesztő már is jelen Csorvásról. De jó, hogy itt vagy, üdvözöllek téged és minden szuper hallgatót. Legyen szép napotok, ugyanezt kívánom néked is, remélem már nem dolgozol, ha meg igen, akkor teljesen hamar a jó zenékre. És megérkezett Csillagottó is, DJ Obi. Szia, Kukori bácsi, kapirgáljunk együtt. Most már 4 darab hangfalal hallgatlak. Hát köszönöm szépen. Kellemes fülelést és érezd jó magadat, ha hallgasd Ren Peris Dolce Vitáját itt a Super DJ Rádióban. És örülök, és köszönöm, hogy itt vagytok. És én is, hogy itt lehetek.

És már is megérkezett kedves Mazsi is. Szép délutánt és jó adást kívánok néked, Kukori bácsi. Hát köszönöm szépen, kedves Mazsi. Legyen csodás a napod. Hallgasd a jobbnál jobb zenéket, és bízok benne, hogy egy kicsikét helyre jön a hangulatod.

Kedves Mazsi, vagy Esztől is kaptál egy üzenetet, hangulatjavító üdvözletem Mazsinak. Hát, evelem kalapom, kedves Bagyesz.

Igen, igen, ez volt a Dolce Vita, és akkor most jöjjön egy kis friss, ropogós Kökény Attila és Rakoncai Viktor előadása itt a Super DJ Rádióban. Tiszteltem, kedves Mihálovics József, örülök, hogy itt vagy. Csodás napot kívánok. Kedves mazsi csodák pedig vannak.

igen, igen, Szarvas is becsatlakozott a Viberre. Szervusz Kukori bácsi, Szarvas is kajdulózik, grillezünk, mert miért ne. Üdv mindenkinek, hajrá, szuper DJ Rádió. Hát köszönjük, hogy itt vagytok, kellemes grillezést, jó étvágyat majd, és érezzétek jól magatokat, kellemes fülelést, finom falatozás közben, egészségetekre.

És már is szóljon a Gombédenz Band itt a Super DJ Rádióban. Szeretettel köszöntelek el, kedves barátom Klingon! A következő dal a tiéd lesz, ezt nem veheti el senki is, persze mindenkinek, aki szereti.

Köszönöm, kedves Gábor, a jó kívánságokat, hát neked is ugyanezt kívánom. Érezd jól magad. Kedves mazsinéket, meg csak annyit tudok tanácsolni, hogy mindig ilyenkor próbálj meg a vele töltött szép. Mindig ilyenkor próbálj meg a vele töltött szép dolgokra emlékezni. És hidd el, ez egy

Köszönöm kérdésed, kedves vagy, ez nagyon jó vagyok, hisz itt lehetek közöttetek, és hát bízom benne, hogy sikerül szórakoztatni, felvidítani benneteket ebben a rohanó világban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, és tényleg nagyon jól vagyok. Remélem, te is jól vagy, nem vagy még nagyon fáradt. És a következő dallal pedig felköszönteném egyik kedves barátomat, a Klingont. Hát, kedves barátom, még legalább ugyanennyit jó egészségben, boldogságban és szeretetben kíván neked az öreg Kukori bácsi. Boldog születésnapot, kedves Klingon!

Na, ide figyelj, kedves barátom, az a helyzet, tudom, hogy tegnap volt, de én most éjszakás voltam, azaz tegnap éjszaka mentem dolgozni, ma reggel jöttem haza, és az egy éjszakat legalább egy hetet öregettem. Ezért most egy kicsikét időzavarban vagyok, de egyébként egészségedre!

Berembe megérkezett kedves házé is, üdvözlet a hallgatóknak, szép délután, Kukari mester. Hadd szóljon a muzsika, táncoljon hát Zsuzsika és Marika. Zsuzsikánál drága a taripa, de Marika szeme alatt meg a karika. Hát köszönjük szépen rímhalmazt, kedves házé, érezd jól magadat, kellemes fülelést. És itt van, megérkezett kedves Bazsi is. Hello, hello, Kukori bácsi, a logó nélküli ember. Na jó van, jössz te még az én utcámba, kedves Bazsi, üdv Debrecen.

kedves Bazsi, ami késik, az nem múlik. Ölelésem. És jó volna már minél előbb hallani a hangod? Ne csak a szád járjon, legalábbis így üzenetekben. Majd élőben, ott legyen nagy legény.

Már is érkezik a négyes vágányra Chris Norman és csapata. Egy kicsit megdolgozva, feldolgozva.

Hát Bazsikám, erre van egy viccem. Öreg Kálmán bácsi megy az erdőbe csigát szedni. De hát már az idő eljárt fölötte, és hát csiga nélkül érkezett haza. Mondja neki, drága párja, Erzsóka, hát hol van kedves a csiga? Azt mondja, hát kedvesem, mire lehajoltam, a csigabiga azt mondta, hogy hús, és elszaladt.

És hát a kedves házé küldött nekünk egy nagyon jó viccet, legalábbis ez nagyon tetszik. Bemegy két hölgy a pékségbe, és kérdezik, hogy narancslé vagy almalé van erre. Mondja az eladó, nincs. Akkor milyen lét tud adni? Zsömlét. Köszönjük, házé!

0: És már is következik ám a Max, itt a Super DJ Rádióban.
1: No, no, no, no, no.

0: nem sokára ismét hazai vizekre ezzünk, szóljon a VIP, keresem a lányt!
1: Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

És kedves hallgatóim, ne felejtsétek, a Viber számunkat 0670 45 95 995, nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőket, hisz nagyon szeretik, és várják, és de még mennyire? Nyugodtan, legyetek bátorak, írjatok, üzenjetek!

És érzem, kedves hallgatóim, kinek örömére, kinek bánatára, hogy pénteken, azaz holnap után 18 órától érkezem majd hozzátok ide a Super DJ Rádió mikrofonja elé. Várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, hiszen is jön a hétvége. Remélem, itt lesztek velem, és bátorítotok, hogy minél jobb zenéket szolgáltassak néktek. Várok mindenkit.

minek nekem ellenség, ha itt vannak a kedves kollégák, akik elég rendesen piszkálnak, de semmi baj, mert én imádom. Örülök, hogy jó vagytok. Köszönöm, hogy itt lehetek. És hát nem sokára következik ismét egy magyar dalocska Dreamers előadásában, itt a Super DJ Rádióban, ahol még Kukori bácsit kell kibírnotok egy órán keresztül, mert 18 órától érkezik hozzátok, kedves kollégám, Dr. Tom, a Dance Doktor, egészen 20 óráig, és 20 órától pedig Selective Live műsorával Gregas kollégám. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni, kedves hallgatóim. Örülök, hogy vagytok. Kellemes fülelés továbbra is.

Gyerünk, gyerünk, szuperek! Kezeket, lábakat a magasba! Gyerünk, gyerünk! Ez a Szuper DJ Rádió! Új utakon járok, repít a szél, és akkor most nevezzünk külföldi vizekre, hogy repítsen a szél. Szóval a Bingo videó!

Szerbusz, kedves Ugicsám, Ildikó, aki hajas, csodás délutánt kívánok neked is, családodnak. Üdvözlöm barátomat, Robit is, Danit is. Jó fülelést mindannyiótoknak. Örülök, hogy itt vagytok.

Kedves Magyesz, erre az üteme, ezekre az ütemekre vigyázz a hegesztéssel, tudod, maradjon szép, sima, egyenletes, félkörös.

Bizony, nem csak te hegesztesz, vagy ez is hegeszt, kedves ismeretlen, mert nekem ezt írja ki sajnos a Viber. Elnézést kérem,

Még, vagy ezt már választ is adott, a görbébeket majd táncos varratnak fogom hívni. Köszönöm, Bagyesz. Vigyázz magad a teje hamar. De mint kiderült, kedves Bagyesz, más is hegeszt a Super DJ rádió hallgatók közül.

Én szeretettel köszöntelek, kedves Szabados Melinda ott messze Törökországban, és kedves kolléganőt is szeretettel köszöntöm, kellemes fülelést kívánok, és remélem jól érzitek magatokat, csodálatosak a programok, pihenjetek, szórakozzatok!

igen, igen, most látom a kedves hegesztő hallgatóimat, hogy nektek már aranyi életetek van, mert annó nekem olyan helyeken kellett hegesztenem, ahova négy kéz is kevés lett volna, és mégis meg kellett oldanom. De hát ilyen az élet, változik a technika, és általában jobb irányba. Hát örüljetek neki! Ez pedig már Natalia Grant itt a Super DJ Rádióban, és teljen hamar a munka, és azért vigyázzatok a tepsi épségére!

és már Bagyesz válaszolt is a másik hegesztő hallgatónak. Nagy szeretettel üdvözöljük a másik hegesztőt is, legjobb rádió és hallgatói közönség köreiben. Hát üdvözlünk! Persze! Kellemes füllelést mindannyiótoknak!

jó pörkölt után, vagy ilyen sósabb étel után nagyon jól esik egy jó pohár hideg söröcske. Hát ezt többen megerősítik majd a hallgatók körében, ugye, hogy ugye?

És Viberre bejelentkezett kedves Sanyi Jani is. Szia Kukori bácsi, üdvözöllek! Sanyi Jani is hallgat téged. Én a tisztességes autószerelők táborát erősítve üdvözlöm a hegesztő bajtársakat és minden fülelőt. Köztük legfőképpen Sanyikát a műhelyben, ha kalapál még. Hát kellemes kalapálást, kedves autószerelők és kedves hegesztők. Teljesen hamar a munka, és azért remélem a jó zenék egy kicsikét segítenek ebben. Kellemes fülelés, kedves szuperek!

És már ebbenre megérkezett Kovács Sándor is. Köszönöm, Sanyi Jani. Még kalapállok, de már nagyon unom irány edzeni. Hát kellemes edzést kívánok, kedves Kovács Sándor. És hát hagyd abba a kalapálást, ne zörögél, hallgasd a kellemes zenét.

Az én autómat jelen pillanatban nem kell kikalapálni, mert már készen van. Igaz, hogy jogosítványom soha nem volt, de szerencsére jó sofőröm van. Több jó sofőröm van.

Köszönöm szépen, kedves Robikám, kellemes fülelést néked és egész családodnak. Most pedig szóljon Michael Jackson itt a Super DJ Rádióban.

Viberen kaptam egy aranyos aranyos üzenetet. Üdvözlök mindenkit én is, mondja Kovács Sándor. Kivéve akinek alfája van, az hamar adjon túl rajta. Érdekes, rengeteg autószerelő ismerősöm van, és mindegyiknek a hátulütője az Alfa Romeo. Nem tudom, hogy miért. És akkor már is menjünk tovább a Headway-jel, itt a Super DJ Rádióban.

És hát igen, már is kaptam János Sándortól. Hát akkor a hegesztőkre és egy-egy Sándorra, az alfákra soha, esetleg miattuk. Azt a mindenit, egészségedre. Látom, mi van a motorháztetőn. Hogy az egészséggel? De vigyázz, mert a sarkon a rendőr figyel.

vagy ezt is írta. Na, ez pedig a legjobb rádióra, műsorvezetőkre és hallgatókra, egészségetekre. Köszönjük szépen, ilyen agancsos üveg van ott a képen. Na jó van, egészségedre, egészségünkre. A terem kupoláját. Most pedig 1981-ből érkezik egy dal. Eszményi Viktória fogja előadni, tudjátok, ő Heili Gábornak a kedvese. A dal címe pedig Vidéki Lány.

Hát igen, igen, egy örömhírrel szeretnék szolgálni, kedves hallgatóim. Szombaton debütál egy kedves új műsorvezető kollégánk, Bazsi. Méghozzá 20 órától 22 óráig lesz itt a rádióban veletek. Mindenképpen hallgassátok meg, ajánlom a füleitekbe. És most jöjjön a nagyszerű díva, Cher, itt a Super DJ rádióban. Tehát Bazsi szombaton 20 órától debutál itt a Super DJ rádióban. Várunk mindenkit, én is hallgatni fogom. Én igaz dolgozom, de tudom majd hallgatni.

hát ezt pedig be kell olvasnom, mert hát köszönjük a megtiszteltetést. Házi írja: szeretném minden rádióhallgatónak, de legfőképpen a rádió vezetőinek, szerkesztőinek és DJ-inek megköszönni, hogy ilyen jó kis rádiót sikerült összekalapálniuk, és ne ragudjon senki, akit esetleg kiadtam. Akinek nagy köszönet: Évi, Dr. Tom, Sulci, Pácsika ember, Ildikó, Kukori mester, Hetero Zoltán, Smog, Fires, Simon, Csabi király, Éjszakai Bagoly Gabesz, Vén, Majoros Imi, minden tiszteltem felétek. Hát köszönjük szépen, nekünk meg az a megtiszteltetés, az a nagy megtiszteltetés, hogy kibírtok minket és hallgatjátok műsorainkat. Köszönjük szépen, és ha tehetitek, továbbra is hallgassatok minket, a Super DJ Rádiót, hisz értetek vagyunk, nektek próbálunk jó hangulatot teremteni. Köszönjük szépen, és hát kerebes fülelés továbbra is velünk. Velem még 20 percet kell kibírnotok, és érkezik hozzátok Dr. Tom. Most jöjjön a Zufo Update itt a Super DJ Rádióban. És természetesen, akit Házi kifelejtett, az ne haragudjon.

És megérkezett a Viberre kedves kollégám, és beírta nekem, hogy jó reggelt a Málka! Hát köszönöm szépen, kedves Dreamer, Zatmári Zoli barátom. Remélem a Commodore 64-esek izzanak és működnek rendesen. Jaj, de szerettem azt a Scramble játékot.

0: küzd ellene, add meg magad.
1: És megérkezett a Viberre Csányi János. Szia Kukori bácsi, én is itt vagyok, szép délutánt kívánunk. Hát köszönöm szépen, néked is szép napot János, szép estét és kellemes fülelést a Super DJ Rádióval. Érezd jól magad!

már kedves Mazsi is írja, hogy kíváncsi Bazsira, ha teheti, itt lesz majd és hallgatja Bazsit. Hát persze, mindenki az lesz, mindenki kíváncsi lesz, és jó teszik, mert érdemes. Szombaton 20 órától, Bazsi. Most pedig nem sokára ismét külföldi vizekre, ez szóljon az

megérkezett a Viberre kedves Baranyi Gábor. Nosza hát, szép délutánt minden szuper fülelőnek és a stábnak. Köszönjük szépen, néked is nagyon jó szórakozást. Érezd jól magad a Super DJ rádióval. Még Kukori bácsi itt hallgathatod egészen 18 óráig. 18 órától érkezik hozzátok Dr. Tom, és 20 órától pedig kedves Gregas kolléga a Selection Lab műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ rádiót hallgatni. Ez pedig már az Ace of Base.

kedves házi, hát kedves Robi és Ildi is puszil téged. Nagy-nagy puszit küldenek. Köszönjük szépen, hogy ilyen kedvesen szóltál hozzájuk is.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Tedd fel a kezedet. Tedd fel a kezedet. Tedd fel a kezedet.
2: Hát kellemes időtöltést és kellemes pihenést ott Majorkán, kedves Baranyi Gábor. Pároddal érezzétek nagyon jól magatokat. Hát most pedig szóljon egy kis DJ Deka Mix itt a Super DJ-re.

Szembe jött a szenvedély. Hát bizony, azon a bizonyos napokon áttáncolta veletek az éjszakát az öreg, de ugye, hogy megélte. Bye, Jakab Szállás. Super DJ Rádió találkozó. Ugye?

Szervusz, kedves Bagyász! Kellemes fülelés továbbra is. Én köszönöm, hogy itt voltál. Jó pihenést, érezd jó magadat továbbra is. Viszont kívánom, köszönöm szépen a köszöntéseket. Hajrá, Csorvás!

És bejelentkezett a Viberre, kedves Amper, Robi Amper. Mi is köszönjük a rádió vezetőségének, hogy így összehozták, persze a műsorvezetőknek is a remek adásokat. Hát a kedves Robikám, kedves barátom, mi köszönjük, hogy vagytok nekünk. Hát igen, aranyosak vagytok. Puszilom kedves Hugicámat is, Ildikót, aki hajas. És most szóljon a Tiesto, itt a Super DJ Rádióban.

Kedves Bazsi, én köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a jó kívánságokat, neked is csodás estét kívánok. És mint említettem, a szépre emlékezzél, és próbálj megnyugodni. Köszönöm, hogy itt voltál. Szép estét.

Semmi gond, kedves Mihalovics József, írja nekem anti aktivitásomért, sorry, meló vagyom még. Teljen hamar a munka, és köszönöm, hogy itt voltál, kedves József. És kedves hallgatóim, már csak a búcsúdalom maradt hátra, Daniel Figelgőtől elmegyek. Köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultafalkú malasztúr, de nem menjetek sehova, és szélkezik utánam Dr. Tom egészen 20 óráig, és 20 órától pedig Greg az kollégám Selection Live műsorával érkezik hozzátok. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni. Én elköszönök már a tőletek. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg, vigyázzatok magatokra és egymásra, és még egyszer nagy-nagy köszönet, hogy itt voltatok velem. Pénteken jövök hozzátok 18 órától, várok mindenkit szeretettel. Szép estét, sziasztok, és fogadjátok Dr. Tomot nagy-nagy szeretettel. Köszönöm szépen mindenkinek a jó kívánságot, sziasztok!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: It made me feel like it was possible that our connection would become deeper. The possibility got a piece of me.
1: Szép és kellemes délután kívánok mindenkinek 2026. 10. 7. napján. Innen a www.szuperdigiradio.hu-ról bejelentkezik Doki. Ciao! Egy kicsit késtem, bocsánat érte. Gyerek, percek voltak gyerekek, hogy hazaérjenek. Köszönjük szépen Kukori bácsinak, imádás volt minden perce. És köszönöm szépen, hogy itt van a mi társaságunkban, ami a Szuperdigirádió, ugye? Két órán keresztül olyan zenéket hozok, ami nálam nagyon-nagyon ritka, finoman is szólva. Olyan jövőben mutató talán muzsikák, amik érkeznek most két órán keresztül. Milyen is lenne, hogyha most lennék 20 éves és most kezdenék zenélni? Hazudok meg, hogy 18 voltam. Ja nem, 16 voltam. Csak közben katona is voltam egy évig, na mindegy. Van egy Viber 0670-45-95-995, jöhetnek az üzik majd ezerrel. Na nézzük, mik azok a zenék, amikre most igen mondanék. Ámen, finoman szóval, na sziasztok!

És milyen durva. Megérkeztem, hogy mondom, gyorsan bekapcsolok mindent. Természetesen nem indul. Hallod, ez annyira én vagyok, de tényleg ez annyira én. Na mindegy. Heatwelling Force. A dal címe Bring Me.

lassan-lassan belevágunk a Viberbe is, de gyerekek, tényleg pár percet éltem haza, úgyhogy kis türelmet. Annyi mindenket csinálom. Most jelen pillanatban gyorsan lefutottam WC-re. A hülye. Na, Pilászunk, itt van velünk Kukori bátyám. Tiszteltem műsorvezető bácsi, az én lennék, igen. Zene rendben, hangi szuper, kellemes műsorvezetést. Aha, persze, aha, persze. Legmilyen tiszteletem és hódolatom is egyben. Kedves miniszterelnök úr, imádás minden perc, amit játszol. Köszönjük szépen. Imádás, ciao.

Szóval megmondom őszintén, hogy most én fiatal lennék, és újra a diszkókat és a bulikat járnám, szerint véleményem szerint ezt a sírus követném. Ez már csak én vagyok. Már csak ilyen vagyok. Na figyelj, szuper!

kicsit olyan finomat szóval, a transzcendences talán. De hát hogy is mondjam, imádást tudod.

Robi Kamper is itt van, nagy tiszteletem, Doki Kám, dübörgős el, micsoda, előtekerintő, előre tekintő, szuper, de hülye vagy tényleg. Üdvözletem Évinek, sose feled, Szeri van! Oda is. Pilla, köszönöm, hogy itt vagy.

Nyisd ki a szemed, kérlek. Nézd körbe. Hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van. Gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk?

Táncol. Hisz a család, és itt van még a csodás szép estét, Fedét. Kívánunk neked, kedves Dance Doki Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Hisz a család jelen. Nagyon örülünk neked, a csodásat kívánunk mindenkinek, és persze, hogy egy nagy ölelés odát, vagy igen túlról a hegyek közé. És milyen jó mondod, imádás minden percet, csó! Hello, Hisz a család, csak egy nap van.

Amikor újdonságokat hoz be az ember, akkor a nagyágyok mindig azt mondják, hogy open your eyes, open your mind. Nyisd ki a füled. Open your mind.

0745 95 95 95. Ismét Viber, Lovász Kacsi is itt van. Maximális tisztelet a doktor úr. Szép szörő estét és jó adást kívánok. Micsoda zenék, doktor úr? Ez kell nekem ide a melóba. Ho-ho! Hagy tapostam ki a targonca szemét. Te bolond! Kacsikám imádás, csáó, jó, hogy itt vagy, halló!

Whenever you are alone. Extended verzión itt a Super Digi Rádion. Ráadásképpen hoppá! Color Rave Records által kiadott kis maxi szórjelen pillanatban.

És múltkor, megmondom őszintén, föltettek egy kérdést. Kíváncsi vagyok, hogy a válaszotokra nektek, gyerekek, srácok és csajok, akarom mondani, csajok és srácok. Mi? Figyelj, figyeld a kérdést. Mi a kedvenc magyar szavatok? A kedvenc magyar, hangsúlyozom, magyar szó. Mi a kedvenc magyar szó nektek? 0745 95 995. You're not alone. Figyelj!

aztán elmondom, hogy mi lett, hiszen ez egy óriási szabadás volt, durván egy éve körülbelül, és elmondom, hogy utána mi lett. Tehát nektek 0-70-45-95-995, mi a kedvenc magyar szavatok?

Itt van egy bandet is, tiszteltem doktor úr, vagy ez a hegesztő jelen csordvásról. Nagyon szép estét és késő délután kimarok neked és minden itt lévő szuper hallgatónak. Kötes bandesz. Egyszer taliznom kéne, ha már két hegesztő van, ugye már. Jó, hogy itt vagy, ciao. Nos, még egyszer felteszem a kérdést, mi a kedvenc magyar szavatok? Annyi, de annyi van, gyerekek, hogy bődület. De nektek momentán mi a kedvenc?

Sándor Jani is itt van, szia főnök, gyerünk a szerelésből a hifi világába. Abban ne hagyd, már tetszik, amit hallok, hogy tiszteljen meg az öreg cuccot. Ja, nem teszteljen meg az öreg hangcuccot. Sanyikának jó kigézést, holnap szüksége lesz rá, őt Sanyi Jani. Emese, tudom, ez a név, ez egy név, de legalább szó számomra értem. Tehát neked Emese. Emese mellé. Egy rublika. Rublika? De hülye vagyok. Egy robátka, nem, de barom vagyok. Na nézzük, egy emesség már van.

Itt van Kencsike, és szia drága Doki, sziasztok szuperek, Kencsike Fülel, mint mindig. Végre ideértem én is. Csodás szép estét kívánok neked, és minden kedves SDR hallgatónak. Kellemes zene hallgatás nekünk, és jó adás neked. Puszi Kencsike. Nekem a kedvenc legszebb magyar szó az édesanya. Az igen. Az azért viszi, nem megmondom őszintén. Én már tudom, hogy mi lett választva különben, mint legszebb magyar szó. Azért az édesanyja azért tényleg, na. Azért na, tényleg.

Itt velünk Házi is. Kinec magyar szó a végre. Hát, hogy is mondjam. Teljesen jó.

Hibolton is itt van, itt Dr. úr, lekéstem a rendelés elejét, de azért kaphatok még egy zenei, zenei kezelést, ugye, ez hogy a viharban, ne? Tomikám, írd meg nekem a kedvenc magyar szavadat, kérlek. Csak úgy kíváncsiságból.

Work all night rotation. Tehát még egyszer felteszem a kérdés, gyerekek. 0-70-45-95-95-95. Mi a kedvenc magyar szavatok? World on freeze, I'm frozen.

Jóacka Csönnyit ír, hogy nekem a pihenés. Már szombaton 14 órázom. Nem, hogy erre gondolok. Hihesség Istenem, hogy szeretlek te. Itt van a Rotation. Extended Club Mix-en itt a www.superdigirádió.hu-n.

Itt van Major Zsim és Himi Kémi Madag. Buenas noches, señora doctora. Nem señor doctora. Nekem az SDR a kedvenc száma, szavam, mocsácsó. Az SDR, érted? A kedvenc szava. Hallod, amit mondok még egyszer? Az SDR a kedvenc szava. A normális. Imádnak ezerrel. Imádás, puszi.

Közben Ázi mondja, hogy a szép rövidítés is az SDR, de nem szó és nem magyar. Bocsi. Teljesen igazad van. Úgyhogy Dimikém. Tudom, mit akkor nem SDR-t mondott, hanem Super DJ Rádiót. 0-74-5-95-995. Tehát egy a kérdés. Gyerekek, mi a kedvenc szavatok? Bízom benne, hogy nem a pénz. Mondjuk a hála talán. Hála, mondjuk, várjál, ha gondolkozzak. Hála. Azt mondjuk ne olyan rossz.

Itt velünk Köré is annyit ír, hogy Halihó, nekem a sör. Az a baj, nem tudok ellenmondani, tehát nem tudok ellenérvet felhozni. Márpedig én olyan vagyok, különben, aki ilyen ellenérvek

ismét az Izsa család. Család egy szuper Izsa rádió család. És tényleg így van. Itt van a Hello! Extended verzió van, ráadásképpen a Bonnie is közreműködött vele. 2026-ot írunk még máig. Itt van Arbat, és a szuper, figyelj!

Hú, micsoda szó érkezett, úristen! Szabó Gabi írja, hogy... Szia, Dotto DJ! Ő szerinte, figyelj, a becsület. Igen. Atya úristen, micsoda mélységekig repülünk. Becsület. Az igen. NB1.

Bencsike is ír. Nálam még a köszönöm. Atya úristen, micsoda szavak. Tényleg, tényleg.

Tovább Gulyás Jani írja, hogy szia, szabadságon vagyok, hétvége, és a köszönöm. Igen. Ezek is jók. 0-71-95-95-95. Mi a kedvenc magyar szavad? Dobd ki ide a Viberre. Ne szórakozz!

Megmondom őszintén, néha úgy érzem, hogy igen kell újdonságokat is mutatni. És szó szerint, hogy open your mind. Open your mind. Open your mind.

Sziasztok, szép estét kívánok neked és mindent, aki itt van a szuperen. Szabadszállásról rendkezem hozzá csógorommal. Aha, persze, aha, persze. Gabikám megtisztelő. Ciao, ciao.

Mi közben hozzátenném közben. Mi a kedvenc szó? Talán még az otthon. De közben a család azért viszi, megmondom őszintén. De én tudom, hogy mi volt a kedvenc szó. Ha jól tudom, 15 ezer embert kérdeztek meg, hogy mi a kedvenc szava, ami magyar. És nem az otthon, és nem a család. De nálam best of.

itt van EDM. És a Herty. Dolci meg Bones. Csak így egyszerűen Bones. Na figyelj, szuper. Na figyelj, szuper. Olyan Doki, olyan Future House.

Ismét Hajber, ismét Házé. Amit még szigorúan használok és kedvelem, a béke. Ú, az jó, az jó. És nem kifutom vagyunk. Ezt kellene mondani vagy írni, hogy legyen világbéke. Ó, tényleg. Kicsit elcsépelt, de teljesen igazad van. Vagy várjál, egy barát tisztelete.

Mizázné közül írja, hogy hogy szól Mizának az alkoholisták? Do, re, mi, fa, mit is szó? Mindenhol jó, de legjobb rottyon. De bolond istenem. Atya úristen.

kis debes mód, enjoy the silence. Azért valójában őszintén páran fölnőttünk rá. Na figyelj, figyelj!

Ismét Balázs. Kicsit lemaradt az elejéről, ha jól értettem a kérdést, a válasz anya vagy édesanya. Második helyzet szerintem a szerelem talán. És nem, gyerekek, nem. Bármilyen furcsa. Nem anya, nem

Nos, gyerekek, mi a kedvenc magyar szó? A végén bemondom. 19.33 van, úgyhogy még van egy kis időm. Hűt, Anima! Voices in my head.

közben az éri, hogy a Díria Kali Fox taktikusat, igen. Tisztelet, becsület, alázat. Nem. A legszebb magyar szó nem.

Na, térjünk át Magyarországra. Itt Andrew Boy. Nem gyenge. Legyen a legszebb Andrew Boy talán. Vagy nem. Na, figyelj!

Közben csak érdeklik, hogy Doki talán szeretett. Nem, nem. De azt mondtam már, ad is mindent is. Tehát de szeretet, édesanyja, anya, becsület. Ezek is szép szavak. Hogy de szép szavak. De nem a legszebb. Nagyon messze jársz.

Ismét Viber, hallodás, ami is itt van, szép estét. Kötet szó, az ingyen. Igen. Utána jön az összes magyar, például szeretlek. Mondasz valamit közben. Értem én.

Milyen érdekes, Kovács is így írja, hogy szevasz, Doki. Mi volt a kérdés? A legszebb magyar szó? Az, hogy ingyen. Nem már, hallod el. Az egész nemzetet leamortizáljuk így, nem már, tényleg. Különben mondasz valami, tényleg. Igen, az ingyen, de nem. Sokkal normálisabb és szebb szó. És nem szeretlek, nem édesanya, nem anya. Valami teljesen más.

Már kezdenek jó útra járni. Zoli írja, hogy szia Doki, pillangó! Egy New Jersey-ből írta. Ott már valami kezd.

Nem csak így, hogy remény. De ott is lehet, hogy gyönyörű. Ez is szép szó, hihihi. Tényleg így van.

nézzük tovább. Ház írja, hogy csinál fasz pony. Nem, most semmiképpen. Az első 10-ben sem volt benne, csak szólok.

de meg fogtok lepődni, mikor megtudjátok, mi a number one. 10 000 ember, jó hallott, 10 000 ember kérdeztek meg, hogy mi a legszebb magyar szó. És nem volt benne az édesanya, a remény, az anya, stb. Nem.

Latán Szabi írja, hogy az éjjeli bagoly szerint, hát persze ő kimondhatja, a bunci, igen, meg a pálinka. Hát nem.

Lovász Kalcsi közben Magyarország vagy a hazám? Ezek is szépek, hagyja úristen, még hozzá milyen szépek. És nem.

Jencsike kérdezi, hogy van még tipp? Holdfény, hajnal, hoppá! És a napsugár. És nem!

Itt van Zoli és a Viberem 0-70-45-95-95. Nekem személy szerint a motor, motorcycle. De mi van Gyöngyel? Hoppá, Gyöngy azért igen. De nem a Gyöngye.

Kutyár Lajos írja, hogy kérem egy szép estét, DJ Simon, egy cseppet sem megkésve. És tényleg nem. Jaj, de szeretlek.

Ház írja, hogy Miskolci Avas. Úgy gondolod, hogy a Miskolci Avas a legszebb szó Magyarországon, ez komoly. De hülye vagy, Istenem. Akárcsak én. Úgyhogy ne is negatívnak. Csak is pozitívnak.

Bencsike még írja, hogy szív kötőjele, csók, és nem. Nos, gyerekek, elárulom. Mi a legszebb szó? 10 000 kérdés után. Mi a legszebb magyar szó? 0-70-45-95-95-95. Még mindig doki. És ha már úgy csónolta, akkor el is árulom.

8-tól Hida Szuperre! Nos, figyelj! Megkapaszkodtál? Figyelj! A legszebb magyar szó! 10 000 megkérdezés után! Most mondom itt a Szuper Dizsi Rádion, ahol 0-70-45-95-95-re Gregásznak is lehet üzeni ezerrel. Figyelj! Nem más, mint a... Valóban tényleg vicc. Nem mondom tehát, figyelj, a legszebb magyar szó nem más, mint a barack. Na basz, hallottad már ilyet? Barack, jó hallod, barack. B-E-A-R-E-C. Ez hülye. Tehát barack. Barack, így egyszerűen barack. Nem édesanya, nem anya, nem becsület, nem szerelem, nem szívem. Egyszerűen barack. Csak is a barack. A három, a kettő, a három, a kettő, a három, a kettő, az egy és a barack!

most köszönöm, hogy voltatok, köszönöm, hogy ennyien voltatok, gyerekek. Velem legközelebb a mindenik a szombaton. Közben jönnek a kérdések, hogy ezt miből számoltam ki. Istenem. Matematikus jön. De hülye. Köszönöm, hogy voltatok. Jön hozzánk Regas. Velem legközelebb tehát szombaton egy megemlékezés partival. A Sáfrány tímeával együtt leszünk 2 órán keresztül. Hiszen szegény már nincs köztünk. És ez a név, nem tudom, nagyon sokatoknak, hogy is mondjam, nem is mond semmit. Pedig majd figyeld ki. Nagyon szépen köszönöm, hogy voltatok, köszönöm, hogy ennyien voltatok, imádás volt minden perce. Szuper Egy Rádió, éjjel-nappal nektek zenélünk. Doki voltam, ciao. Jön tehát Gregas.

Hát szép jó estét, Super DJ Radio, szép estét, szuperek! Hosszú idő után újra Selection Live itt a Super DJ Radio-ban, és remélhetőleg azért sűrűbben fogunk találkozni. A lemezjátszóknál és a keverőnél mostantól Gregas, azaz jó magam. És köszönjük szépen Kukori bácsinak és Dr. Tomnak ezt a műsort. Hát Tom kitalált egy olyan feladványt, amit az életben nem fejtettünk volna meg. Szerintem még húzhatott volna egy ilyen 4-6 órás műsort, és akkor lehet, hogy talán megfejtjük, de nem hiszem. Szóval köszönjük szépen a műsort és jó pihenést a Dance Doktornak, reméljük még velünk marad. Nagyon jó zenéket játszogatott, bár inkább csak a második órát hallgattam, de nem volt ötletem erre a szóra. Szóval Selection Live itt a Super DJ Radio-ban élőben egészen este 10-ig. Lehet nekem irogatni, ahogy mondta Tom is. 70 45 95 95. Ízítom is a Vibert, mindenkinek jó szórakozást!

Na be is ízítottam a Viber-t. 7045-95-995. Encsike írt is nekem. Szia, kedves Gregasz. Sziasztok, szuperek. Encsike fülelt továbbra is. Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek. Kellemes zenehallgatást nekünk, és jó adást neked. Pusika, Encsike. Na és a tökéletes keverés. Hát köszönöm szépen, és örülök, hogy itt vagy, és kitartasz még velünk.

És itt van velünk Kollár Gábor is. Szia Greg, azt üdvözöllek a szuperen. Köszönöm a fotót, amit Jakabon szelfiztem veled. Üdvözlöm a Super DJ Rádió hallgatóit és fülelőit. Jakab Szálsó jelentkezem. Hát örülök, hogy itt vagy, és örülök, hogy ott voltál. Közben Majoros Imi is írt nekünk valamit, de az nekem valamiért nem jelenik meg. Nem tudom még, mi lehet az oka, majd befotózom neked, hogy mit ír ki.

0: Super DJ Rádió.
1: Egy kis újdonság itt a Superen, ez nem más, mint Deep Dish és a Psychical.

Közben Házi is írt nekem, szép estét, szuperek, jó estét Gregasz, a kezdés ismét ravasz, mint a ragúval töltött krumpli, ideje volt van egy más szó, is oda, ezt kicsit kisípoljuk, kész a vacsora, ez az, igazán míves és rímes, jó hét vagyat a vacsorázó, és örülök, hogy itt vagytok. Ez itt a Super DJ Ledücsben a Selection Live, egészen 10-ig velem Gregasszal lehet írogatni, 70 45 95 995, jöjjenek az üzenetek!

Ez is egy újdonság itt a Superen, Hugel és a Mami, és írt nekem is a István is. Itt vagyunk, csodálatos szép estét kívánunk neked, kedves Greg a Sziden Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család örül neked, hogy újra hallhatunk téged. Jó, hogy vagy, köszi. Hát jó, hogy vagytok ti, nekem köszi. Örülök, hogy itt vagytok, kellemes estét nektek, kellemes estét Erdély. Esetleg, aki még Erdélyből hallgat minket, nyugodtan írjatok 7045-95-995. De aki máshonnan, az is persze.

0: zenélünk.
1: Vagy mondhatnám, hogy mindenki írja meg, hogy honnan hallgat. Aztán majd jönnek ilyenek, hogy a nappali, konyha, WC, garázs. De jöhetnek ilyen helyiségnevek is.

Házék közben írja nekem, Hékás, ha onnan hallgatlak, az Békás, és kedden küldjétek olyan fotókat, hogy éhezek itt. Jó étvágyat!

Közben Lovász Károly József is írt nekem. Ő Melóból hallgat minket, 23. kerület. Szép estét, Gregasz! Jó az adást, 23. kerület, Soroksár Melóból. Hát örülök, hogy hallgatsz minket, és remélhetőleg gyorsabban telik a munkaidő. Kitartást hozzá!

Közben Lovász Károly József kérdezi, hogy milyen az óra. Tudni kell, akik nem tudják, hogy a Super DJ Radio találkozó nyáron találkoztunk egymással, és hozott nekünk ajándékot, személy szerint nekem is hozott egy fali órát. Nekem nagyon tetszett, és kint is van. Nagyon eltaláltad, köszönöm szépen, és nagyon meg is lepődtem, hogy kaptunk ajándékot. Nem semmik vagytok.

Közben Lovász Károly József is írt nekem megint. Melyiket használod, a Károlyt vagy a Józsefet? Lehet, hogy könnyebb lesz úgy. Nagyon szívesen megérdemlitek egy kis apróság, amit itt csináltok nekünk hétről hétre, napról napra. Hát köszönjük szépen, és szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy szívesen csináljuk, és ha ti nem lennétek, akkor mi se lennénk itt.

Ez még mindig a Super Digi Rádiós, benne a Selection Live, egészen 10-ig Regasszal, azaz velem és veletek, itt a Viberen, plusz 3670, 4595, 995. Szerintem már mindenki tudja, remélem már beleégett mindenki agyába. És ahogy mondani szoktam, újak, régiek megférnek egymás mellett, szoktam így vegyíteni, úgyhogy jön egy igazán régi 90-es évek. Erre az ütemre eszembe jutott a következő zene.

0: DJ Rádió, a Web Rádió, csak neked zenélik.
1: Ez itt a Super DJ Rádió és Van Selection Live, egészen este 10-ig élőben, plusz 3670, 4595, 995 ez a Viber számunk, és tőlem nem megszokott dallamok itt a Superen, de aztán, amit szoktam mondani, a régiek, az újak megfélnek egymás mellett, egy picit ilyen 90-es évek visszatekintés, egy kis blokk.

igazi klasszikus klubzenék itt a Super DJ Rádióban, és ez még mindig a Selection Live Gregasszal, egészen 10-ig élőben robogunk. Viber számunk pedig még mindig +3670 45 95 995. Írhattok ide nekem még bátran. Durván fél óráig még ketyegünk. Aztán persze utána sem menni sehova, hiszen lesz itt még autó DJ rengeteg jó zenével, aki teheti, maradjon.

0: Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Közben Angyika ezért írt a Viberre. Nagyon jók a zenék, kedves Gregasz. Itt vagyok ám, fülelek. Csak közben teszek-veszek, vagy és egyéb apróságok. Hát örülök, hogy még itt vagytok. Ki hogy bírja? Ki mit csinál még így este?

Közben is Frityó is írt nekünk. Hello, mester, üdv mindenkinek, órialevest készítek, és füvet fogok nyírni egy jó kis fejhallgatóval, úgyhogy még mehetnek köszi. Hát, ahhoz kell az ivilágítás most már. Jó program így estére.

Közben Fricsó írja, hogy délután 3:40. Hát így könnyű, akkor más az időzóna. Ó, és happy birthday to Simon. Átadjuk neki. Bár-bár felköszöntöttük mi is.

közben Encsike írta nekem, hogy Greg az Frittyonál szerintem délután lehet, a tengeren túl van, Simon pedig már húzza a lóvert, hát igen, közben azért így rájöttem.

És közben Fater is írja nekem, szép estét Gregasz, én csak csendben füleltem, vagyis nem igazán csendben, Fincsi zenéket hoztál, köszi, jó rádiózást kívánok minden SDR hallgatónak, hát örülök, hogy itt vagy még csendben is.

és háza is így nekem. Még én is jelen, csak kicsit telehettem a belem, ez is rímel. Estére lenyomok egy szunyát, mert néha nem árt, hát így van. És közben Fritjó is írja, hogy kurva jó zenék, ször, hát örülök neki. Nem ígérem, hogy kizartok fűnyírásig.

3 perc múlva este 10, mert ezt jelenti, hogy lassan véget ér a mai műsor, de Angie még írt nekem. Köszönöm szépen, drága Gregasz, a szuper zenéket, jó pihenést, jó éjszakát, puszcsika Angie. Hát örülök, hogy itt voltál, és örülök, hogy tetszett a műsor. A szokásos helyen meg visszahallgatható, letölthető, és ezért még jön egy zene, hiszen utána nem jön senki, úgyhogy egy zárózenét még azért fölteszek. Picit túlhúzzuk egy pár percet csak.

Futyár Lajos is elköszönt, további szép estét, jó pihenés, Gregasz, hát én is örülök, hogy velem voltál, neked is köszönöm szépen. És Fater is írja, hogy köszi Gregasz, természetesen kitartok, hát örülök neki. Már csak egy zene itt a szuperen tőlem, utána átadjuk az Auto DJ-nek majd. Free.

Nagyjából nem így terveztem a műsort, bár amennyire szoktam tervezni. Azt gondoltam, hogy a második órában lehet, hogy ilyen melodic house, progressive house lesz. Ahhoz képest lett ilyen 90-es évek, 2000-es évek eleje. De se baj, ilyen is jó néha.

És Fater írja nekem, hogy szép volt, jó volt, ez így 90 mindig jöhet, meg minden is. Hát így van. Szerintem össze lehet ezt kutyulni. A régieket, az újakat. Ez a Selection Live. Ez volt a Selection Live. És ez a mai utolsó zenénk, egy igazi klasszikus Liba Bőr zene. Ezzel mindenkinek megköszönöm a figyelmet. Legközelebb is tartsatok velünk. Tartsatok velem. Itt a Szuperen. Mindenkinek további szép estét, jó zenehallgatást, jó pihenést. Sziasztok!

0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk!
1: DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.
2: This one I feel in broken hearts.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban. Super DJ Radio. Cause when I come wrong. In a regular game of business.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Hello, I'm Jennifer Lopez.
2: Hi, this is Shakira.
3: Lego.
4: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
5: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
6: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

What a beautiful day.